soron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

fejét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Kezdünk, miközben csütörtököt mondunk. És a kettő passzol egymáshoz, legalábbis a mai napon, augusztus 27-én. 6 óra elmúlt, ketyeg a vekker, a szokásos jó kívánság is kikerül az éterbe. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas.

Jason Donovan is Missing of Love, 9 perccel járunk 6 óra után, csütörtök van augusztus 27-e, és a nyár éppen szünetet tart. Tegnap is volt eső, ahogy tegnap előtt is, és úgy tűnik, hogy a mai napon sem ússzuk meg szárazon. A prognózis szerint 80-85%-nyi esély van arra, hogy talán inkább a nap második felében, de eső biztosan lesz. És akkor holnaptól elindul egy felmelegedési folyamat, elmennek az esőfelhők, sok napsütésben lesz részünk. Holnap még 24 fok, szombatra már 27-et, vasárnapra 29 Celsius fokot prognosztizálnak. Vasárnapra is ott van valami esőfelhő villámokkal, de a valószínűsége, hát csekélynek mondható, 25%, hogy vasárnap valami jöjjön odafentről. Na de 29 fokos melegben azért még jól is jön, lehetne mondani. Úgyhogy ma még azért nem árt, hogyha kéznél van az esőernyő, vagy esőkabát, ha még hord egyáltalán valaki ilyesmit, aztán holnaptól lehet előszedni a búvár felszerelést, ha úgy tetszik.

Tóth Vera, Wolfi és Random Trip, szeretem a reggelt, 6 óra után járunk 17 perccel, ez még kora reggel azért, hogy ki mennyire szereti a reggelt, az egy dolog, ki mennyire szereti a korai ébredést, az talán, bár a kettő kötődik egymáshoz, azért mégsem ugyanaz. Augusztus 27-e, tehát csütörtököt mondunk, a hétvégén a farkaslaki szenes napokra hívnak minket, és már a tegnapi napra volt betervezve, eredetileg végül is átkerült a maira, 9 óra után jön, korábban már járt itt, és beszélt a futóversenyről, a szervezők részéről, Fancsali János, de a mai napon a polgármester Kovács Lehel is itt lesz a stúdióban. Mondhatni a szokás szerint, az utóbbi években nem volt olyan szenes napok, hogy azt megelőzik, előzően ne jöjjön ide a község vezetője is a szervezőség részéről valaki, hogy egy kicsit elcsábítsa minket, meghívjon a szenes napokra, amit már változó helyszínek is vannak, a fő helyszín az továbbra is a Kalonda tető. 9 óra után érkeznek ide a stúdióba, úgyhogy a téma adva van. Az időjárás jó lesz, bár korábban említettem, ma még számíthatunk esőre. Holnaptól, ha minden igaz, akkor az esőfelhők legalábbis egy időre búcsút intenek. Egy újabb nap nélküled, Just Another Day Without You énekel John Secada. Jó reggelt!

Jennifer Lopez in the morning, 6 óra után járunk 26 perccel, nyugodtan lehetne mondani, ez nyilván a véletlennek a műve, de augusztus 27-e azon Forma 1-es pilótáknak jeles napja, akik világbajnokok mellett és világbajnokok ellen versenyeztek, de ők maguk, bár nem ritkán győztek is, soha nem lettek világbajnokok. És kezdenénk a mai napon 72. életévét betöltő Derek Warwick brit autóversenyzővel. Én még elkaptam őt versenyezni, hiszen ő 81-től 1993-ig volt ott a száguldó cirkuszban. Nem kevés, 147 startja van a Forma 1-ben. Ez manapság már nem olyan nagy szám, de annak idején, amikor 16 futam volt egy évben, összegyűjteni, ráadásul úgy, hogy valami 155-ször volt edzésen, de csak 147-szer tudta kvalifikálni magát, hogy el is induljon. 4 pódium. Tehát neki még győzelme sincs, de 4-szer felállhatott a pódiumra. Ami azért valami, gondoljunk arra, hogy az egyetlen Forma 1-es magyar versenyző, Baumgartner Zsolt, ugye ő szerzett pontokat, világbajnoki pontokat, ő viszont pódiumra soha nem állhatott fel. Derek Warwicknak sikerült. 67 éves Gerhard Berger, osztrák autóversenyző, ő már 204 futamon indult, és győzni is tudott 10 alkalommal, sőt 48 dobogója van összesen. Nigel Mansell,

Alan Prost és Ayrton Senna világbajnokoknak volt a csapattársa, tehát ugyanazzal az autóval versenyzett. Nem volt könnyű dolga, de győzött 10-szer legalább. És akkor végül 50 évet tölt a mai napon Mark Webber, ausztrál autóversenyző. Ő 215 alkalommal indult, 9-szer győzött, 42 pódium, nem rossz. Nico Rosberg világbajnoknak, illetve Sebastian Vettel 4-szeres Forma 1-es világbajnoknak volt csapattársa. A mostanság még úgy feltűnik a versenyek végén, ő a riporter, ő kérdezi a dobogósokat. Előfordul, nem túl ritkán. De hát tudjuk, hogy a világbajnoksághoz győzelem kell, 9-10, nem elég, bár ki volt az? Alan Jones, nem Alan Jones volt az. Melyik az a versenyző, aki egy évben, Keke Rosberg, igen, Nico Rosbergnek az édesapja, hogy egyetlen egy győzelme volt, amikor győzött, mikor Keke Rosberg, talán 82-ben, ha nem tévedek. Egy győzelem egy évben is elég volt ahhoz, hogy világbajnok legyen. Nyilván a többi versenyeken is minden második, harmadik helyeket gyűjtött össze, de ez van, a győztes mindent visz. The winner takes it all, énekel az ABBA. Fél hét van, jó reggelt!

Pusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Stroma és Papa Ute 2025 egyik nagy slágere. Nyári slágert azért így kimondottan, hogy tényleg egész nyaralásunk alatt csövön is ez jött ki. Annak talán nem mondható, de ott volt a legtöbbet játszott dalok között. Sőt, a legsikeresebb TikTok verzióját hallhattuk most. 6 óra 39 perc van, nézem a kalendáriumot, 1916-ig megyünk vissza, ugyanis abban az évben, augusztus 27-én Románia csatlakozott az Antanthoz, hadat üzent Magyarországnak, és a román haderő megkezdte Erdély elfoglalását. Igen, a Románia talán arról híres, hogy sosem annak az oldalán fejezte be a háborút, mint akinek az oldalán kezdte, és igen, lehet ezt a hozzáállást különféle jelzőkkel is illetni, akár árulással is, csak hogy a történelem folyton azt bizonyítja, hogy a politikában a tisztesség, a hűség, a korrektség, a szavahihetőség hosszú távon nem kifizetődő. Bármilyen fura. Ugye minket folyton arra tanítanak, legyünk tisztességesek, hűségesek, korrektek, megbízhatók, szavahihetők, csak hogy a politikában ezzel nem sokra mész. Bizonyítja. A történelem ott van bizonyítékként, visszamehetünk több száz évre is. Magosi Brothers Company, vakit a kék. Hát a mai napon nem nagyon fog. Felhőkből lesz több, sőt, esőre is számíthatunk. Holnaptól talán. Jó reggelt!

0: Robin Thicke és Pharrell Williams Blurred Lines, 6 óra 48 perc van, a rohan az idő, háromnegyed része az első Wecker órának már lassacskán véget is ért. Közeledünk 7 órához, amikor a hírek jönnek, addig is szabadítsuk fel egymást már, amennyiben rabszolgának érezzük magunkat. Szokták mondani, hogy 2026 a modern rabszolgaság éve, legalábbis itt Romániában ne úgy legyen. Ha mégis az, akkor jöjjön a Liberation. Fábián Juli és Cuheker dalát halljuk. Jó reggelt!
1: Hey baby, do you feel you're getting stronger? Just a little stronger every day.

Hadd vigyelek el táncolni, let me take your dancing, énekel Jason Derulo. Hát akkor jó táncolást. 4 perc választ el 7 órától. Jó kis poszt volt. Nyilván, hogy egy kicsit vicces, de van benne igazság. Valaki azt kérdezi a Facebookon, hogy figyeljetek, ti, akik már elváltatok, mit csináltatok a jeggyűrűvel? És akkor valaki válaszolta, én magamon hagytam, mert ha majd meghalok, a jóisten lássa, hogy én már megjártam a poklot. Na jó, ez így ebben a formában nem igaz. De van benne igazság. Oké, akkor haladjunk a pokol fele. Arra vezet az út, amelyről Chris Rea dalolt, The Road to Hell. Állítólag ez is jó szándékkal van kikövezve. Végül is. Jó reggel. 7-kor jönnek a hírek.

0: Faanyagot és járműveket foglaltak le. Drágult a sertéshús, megszűnik a Galaci futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Éves csúcson van a sertéshús felvásárlási ára Romániában, miközben az Európai Unióban tavalyhoz képest jelentősen olcsóbb lett a disznóhús. Az Európai Bizottság adatai szerint augusztus 10-én 169,50 eurót fizettek 100 kg sertéshúsért Romániában, ami az idei legmagasabb szint. Az év elején még mindössze 120 euró körül alakult a felvásárlási ár, a mostani érték azonban így is közel ötödével elmarad a tavalyitól. Uniós szinten az átlagár több mint ötödével csökkent egy év alatt, Magyarországon pedig mintegy 30%-os visszaesést mértek. Az uniós árak között jelentős különbség van, Dániában a legalacsonyabb, Svédországban pedig a legmagasabb felvásárlási árat jegyezték. Akadozik egyes daganatos betegek gyógyszerellátása, de a kormányfő szerint napokon belül megoldódhat a probléma. Ilije Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a támogatott gyógyszerekhez a betegek több mint 90%-a jelenleg is fennakadás nélkül hozzájut. Nehézségek főként azoknál jelentkeznek, akik speciális kezelésre szorulnak, és számukra külön engedéllyel kis mennyiségben behozott készítményekre van szükség. A miniszterelnök szerint folyamatban van az ellátási gondok rendezése, így rövidesen javulhat az érintett betegek gyógyszerhez jutása. Jelentős mennyiségű faanyagot és több eszközt foglalt le a Hargita megyei rendőrség az erdészeti ellenőrzések során az év első 7 hónapjában. A hatóságok több mint 1500 köbméter faanyagot, valamint járműveket és fakitermeléshez használt eszközöket vontak ki a forgalomból. Az ellenőrzések nyomán 102 erdészeti bűncselekményt jeleztek, ezek többsége feljelentések alapján került a rendőrséghez. A büntetőeljárásokban 33 személy ellen folytattak nyomozást, 4 embert pedig tetten értek. A szabálysértések miatt kiszabott bírságok összértéke meghaladta a 342 000 lejt. Ismét megszervezik az Udvarhelyi utca bajnokságot, amelyet szeptember 26-án és 27-én rendeznek meg. A minifoci tornára 2 korosztályban jelentkezhetnek az általános iskolás diákok, legfeljebb 12 tagú kerettel. A csapatokat a város körzeteiből várják, és a keret legalább 3/4-ének az adott körzetben kell laknia, míg legfeljebb 1/4-ük lehet a környező települések lakója. Jelentkezni szeptember 18-áig lehet, a regisztrációs díj csapatonként 100 lej. Megszűnik a Galaci United teremlabdarúgó csapata, a klub vezetősége a növekvő költségekre és a pénzügyi bizonytalanságra hivatkozva jelentette be működésének befejezését. A Galaci együttes zsinórban 5 alkalommal nyerte meg a román bajnokságot, emellett több román kupa és szuperkupa győzelmet is szerzett. A klub ugyan benevezett az élvonalba, ezen a héten azonban jelezte, hogy nem lép pályára Székelyudvarhelyen, a Sepsiszig elleni szuperkupa mérkőzésen. A bajnokság első fordulójában esedékes találkozóját sem ütemezték, így a csapat megszűnésével lezárul a román teremlabdarúgás egyik legsikeresebb klubjának története. Ma is változékony időjárásunk lesz. Egész napra megélénkülő széljárást, esőt és viharokat jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Sam Fender People Watching, 11 perccel járunk, 7 óra után, immár a Wecker második órájában. A kék ég az holnapig elbújt valahova, a felhők mögé valószínűleg, de a nyár folytatódik, még hogyha a mai napon azért 22-23, mondjuk 24 Celsius foknál melegebb nem lesz. Na de nem baj, csütörtököt mondunk, ez még azért olyan munkanap, még csak nem is vezeti fel a hétvégét, úgyhogy bajból van elég, de hát a lényeg nem az, hogy ne legyen baj, gond vagy probléma, hanem az, hogy amennyiben ilyesmivel szembesülünk, legyen kéznél a megoldás. Sokféleképpen viszonyulhatunk egy problémához. A kérdés az, ha aggódunk, megoldja a problémát? Nem. Akkor meg minek aggódni? Csak a közérzetünket rontja el, úgyhogy lehet picit optimistábban is tekinteni a jövőbe. Ehhez kívánom a legjobbakat. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső,

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

7 óra után járunk, 22 perccel csütörtököt mondunk, augusztus 27-ét írunk, és Gundel Takács Gábort, Táncsics Mihály díjas magyar sportújságíró, televíziós műsorvezetőt köszöntjük születésnapja alkalmából. 62 évet tölt a mai napon, úgyhogy ő is elmondhatja azt, hogy elérkezett abba az életkorba, amikor egy lemondott program ugyanolyan örömet tud okozni, mint régen maga a program. Isten éltesse őt, és hát persze azokat is, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek.

I Still Go On énekelt a Unique együttes, másodpercekkel járunk 7:30 után, jöhet a lapszemle, a Hargita népe mai lapszámából 3 cikket emelünk ki. Átfogó ellenőrzések terepen és fatelepeken, 7 hónap mérlege az erdővédelmi akciókról felcímmel írnak arról, hogy hogyan próbálják becsapni az erdőfelügyelőt. Több mint 1500 köbméter illegális faanyagot és 4 járművet foglaltak le, valamint 342 000 lejértékben szabtak ki bírságot az év első 7 hónapjában a Hargita megyei rendőrfőkapitányság munkatársai erdészeti bűncselekmények miatt. Ezek szerint akkor meg mindig próbálják lopni a fát. Emlékezés és a béke üzenete cím alatt tudhatjuk meg, hogy a katonatemető nem csatatér. Itt már nem ellenséget kell keresni, és nem szabad tovább folytatni a harcokat, amelyeket az itt nyugvók egykor megvívtak. Emelte ki ünnepi beszédében az Uszvölgyi katonatemetőben tartott megemlékezésen tegnap Potyó Judit, Csíkszentmárton község polgármestere, hangsúlyozva, a temető a kegyelet és a béke helye, ahol az emlékezés az élők kötelessége. Szezonrajt a megyei fociban címmel írnak arról, hogy véget ér a nyári szabadság a hétvégén a megyei és körzeti labdarúgó csapatok számára. Indul a 4. ligában a pontvadászat, míg az 5. és 6. ligás gárdák a Román Kupa első körében harcolnak a továbbjutásért. 54 csapat kezdi el a 2026-2027-es foci idényt. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában.

Pillar és Groovejet, 7 óra 39 perc van. Még jobb helyeken kontinenseket, távoli földrészeket kötnek össze hidakkal, alagutakkal, bizonyítva, hogy ma már milyen hihetetlen technikai vívmányokra képes az emberiség, az emberi elme. Nos, addig a Brassó-Komárnik autosztráda még mindig csak egy merész álom marad. És amikor arra gondolunk, hogy autóval át kell hajtani a Prahova völgyen, akkor elmegy a kedvünk az egésztől. Hát valószínűleg hamarabb fog sétálni ember a Marson, mint strádán gurulni a Prahova völgyében. Nem csoda, hogy a téma egyre gyakrabban szerepel mémekben, viccekben. Itt az egyik, friss, bár lehet, hogy csak egy régi felújított mém. Így szól, nagy örömmel tudatjuk, hogy tegnap, augusztus 26-án a brassói szülészeten megszületett az a majdani nagypapa, akinek unokája elsőként fog ráhajtani a Brassó-Komárnik autópályára. Legyen ez egy jó ómen. Az egészben az a vicces, hogy ez akár valóság is lehet.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.
6: Girosz?
7: Ham.
6: Éhes vagy?
7: Ham. Kattalj rá a kajára!
3: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Beverage és Sacrifice 6 perc választ el 8 órától. Zárjuk a Wecker második aráját, és két dal még belefér, az egyik Bob Marley and the Wailers régi dalának 6 évvel ezelőtti feldolgozása. Legalább itt süsson a nap. Ma már odakint, sőt, csak a felhők eltakarják. Sunny Shining. 8-kor jönnek a hírek.

0: Faanyagot és járműveket foglaltak le, drágult a sertéshús, megszűnik a Galaci futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Éves csúcson van a sertéshús felvásárlási ára Romániában, miközben az Európai Unióban tavalyhoz képest jelentősen olcsóbb lett a disznóhús. Az Európai Bizottság adatai szerint augusztus 10-én 169,50 eurót fizettek 100 kg sertéshúsért Romániában, ami az idei legmagasabb szint. Az év elején még mindössze 120 euró körül alakult a felvásárlási ár, a mostani érték azonban így is közel 5 évvel elmarad a tavalyitól. Uniós szinten az átlagár több mint 5 évvel csökkent 1 év alatt, Magyarországon pedig mintegy 30%-os visszaesést mértek. Az uniós árak között jelentős különbség van, Dániában a legalacsonyabb, Svédországban pedig a legmagasabb felvásárlási árat jegyezték. Akadozik egyes daganatos betegek gyógyszerellátása, de a kormányfő szerint napokon belül megoldódhat a probléma. Ilije Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a támogatott gyógyszerekhez a betegek több mint 90%-a jelenleg is fennakadás nélkül hozzájut. Nehézségek főként azoknál jelentkeznek, akik speciális kezelésre szorulnak, és számukra külön engedéllyel kis mennyiségben behozott készítményekre van szükség. A miniszterelnök szerint folyamatban van az ellátási gondok rendezése, így rövidesen javulhat az érintett betegek gyógyszerhez jutása. Jelentős mennyiségű faanyagot és több eszközt foglalt le a Hargita megyei rendőrség az erdészeti ellenőrzések során az év első 7 hónapjában. A hatóságok több mint 1500 köbméter faanyagot, valamint járműveket és fakitermeléshez használt eszközöket vontak ki a forgalomból. Az ellenőrzések nyomán 102 erdészeti bűncselekményt jeleztek, ezek többsége feljelentések alapján került a rendőrséghez. A büntető eljárásokban 33 személy ellen folytattak nyomozást, 4 embert pedig tetten értek. A szabálysértések miatt kiszabott bírságok összértéke meghaladta a 342 ezer lejt. Ismét megszervezik az Udvarhelyi utca bajnokságot, amelyet szeptember 26-án és 27-én rendeznek meg. A minifoci tornára 2 korosztályban jelentkezhetnek az általános iskolás diákok legfeljebb 12 tagú kerettel. A csapatokat a város körzeteiből várják, és a keret legalább 3/4-ének az adott körzetben kell laknia, míg legfeljebb 1/4-ük lehet a környező települések lakója. Jelentkezni szeptember 18-áig lehet, a regisztrációs díj csapatonként 100 lej. Megszűnik a Galaci United teremlabdarúgó csapata, a klub vezetősége a növekvő költségekre és a pénzügyi bizonytalanságra hivatkozva jelentette be működésének befejezését. A Galaci együttes zsinórban 5 alkalommal nyerte meg a román bajnokságot, emellett több román kupa és szuperkupa győzelmet is szerzett. A klub ugyan benevezett az élvonalba, ezen a héten azonban jelezte, hogy nem lép pályára Székelyudvarhelyen, a Sepsiszig elleni szuperkupa mérkőzésen. A bajnokság első fordulójában esedékes találkozóját sem ütemezték, így a csapat megszűnésével lezárul a román teremlabdarúgás egyik legsikeresebb klubjának története. Ma is változékony időjárásunk lesz. Egész napra megélénkülő széljárást, esőt és viharokat jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Felix Jén dala a ragyogásról, Shine. Hát amennyiben legfényesebb égitestünkre a napra gondolunk, lesz ragyogás, csak a felhők fölött nem nagyon fogjuk látni, sőt még az is lehetséges, illetve meglehetősen nagy a valószínűség annak, hogy ma még ázni is lesz lehetőségünk. Szünetet tart a nyár, holnaptól visszatér, ha minden igaz. Antal Timi és Demko Gergővel folytatjuk. Ők felhők között járnak, mi felhők alatt.

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lé...

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárható.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
4: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben 1-es szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Jane és Makeba 8 óra után járunk 22 perccel. Úgy tűnik egyre több apa választja a gyermeknevelési szabadságot itt nálunk, Hargita megyében is, tehetjük hozzá. Ez derül ki egy felmérésből, illetve statisztikai adatok összevetéséből. Összességében kevesebb szülő marad otthon kisgyermekével, de arányaiban több közöttük az apa, mint 5 évvel ezelőtt. Ugyanakkor az állam jóval többet költ a gyermeknevelési támogatásra Hargita megyében. Ez az egyik legfontosabb következtetése annak az elemzésnek, amelyben a Hargita megyei intézmény a gyermeknevelési támogatás, valamint a munkába való visszatérést ösztönző juttatás alakulását vizsgálta 2020-ban és 2025-ben. Ez derül ki a Hargita megyei Szociális Kifizetési és Felügyeleti Ügynökség 2020-2025-ös adatainak összevetéséből, amelyet egyébként a Hargita megyei Prefektusi Kollégiumon ismertetnek jövő héten hétfőn.

Radio Killer, Lonely Heart, magányos szív. Apropó magányos szív, emlékszem a 80-as évek elején, amikor hallottam a Yes együttestől az Owner on a Lonely Heart, vagyis a magányos szív tulajdonosa című dalt, mondom, hűha! Meg kéne hallgatni a többi dalt is a lemezéről. Hát, ez egy commerce dal volt, ahhoz képest, hogy milyen dalok vannak még azon a lemezen. 90-as valami még, vagy három szám. Ezzel vezették a toplistát, de a többi dal teljesen előtt ettől, sokkal progresszívebb, sokkal keményebb. De hát ez egy rádiós dal.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszpakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: Faanyagot és járműveket foglaltak le. Drágult a sertéshús, megszűnik a Galaci futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Éves csúcson van a sertéshús felvásárlás jára Romániában, miközben az Európai Unióban tavalyhoz képest jelentősen olcsóbb lett a disznóhús. Az Európai Bizottság adatai szerint augusztus 10-én 169,50 eurót fizettek 100 kg sertéshúsért Romániában, ami az idei legmagasabb szint. Az év elején még mindössze 120 euró körül alakult a felvásárlás jár, a mostani érték azonban így is közel ötödével elmarad a tavalyitól. Uniós szinten az átlagár több mint ötödével csökkent egy év alatt, Magyarországon pedig mintegy 30%-os visszaesést mértek. Az uniós árak között jelentős különbség van, Dániában a legalacsonyabb, Svédországban pedig a legmagasabb felvásárlási árat jegyezték. Akadozik egyes daganatos betegek gyógyszerellátása, de a kormányfő szerint napokon belül megoldódhat a probléma. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a támogatott gyógyszerekhez a betegek több mint 90%-a jelenleg is fennakadás nélkül hozzájut. Nehézségek főként azoknál jelentkeznek, akik speciális kezelésre szorulnak, és számukra külön engedéllyel kis mennyiségben behozott készítményekre van szükség. A miniszterelnök szerint folyamatban van az ellátási gondok rendezése, így rövidesen javulhat az érintett betegek gyógyszerhez jutása. Jelentős mennyiségű faanyagot és több eszközt foglalt le a Hargita megyei rendőrség az erdészeti ellenőrzések során az év első 7 hónapjában. A hatóságok több mint 1500 köbméter faanyagot, valamint járműveket és fakitermeléshez használt eszközöket vontak ki a forgalomból. Az ellenőrzések nyomán 102 erdészeti bűncselekményt jeleztek, ezek többsége feljelentések alapján került a rendőrséghez. A büntető eljárásokban 33 személy ellen folytattak nyomozást, 4 embert pedig tetten értek. A szabálysértések miatt kiszabott bírságok összértéke meghaladta a 342 ezer lejt. Ismét megszervezik az Udvarhelyi utca bajnokságot, amelyet szeptember 26-án és 27-én rendeznek meg. A minifoci tornára 2 korosztályban jelentkezhetnek az általános iskolás diákok, legfeljebb 12 tagú kerettel. A csapatokat a város körzeteiből várják, és a keret legalább 3/4-ének az adott körzetben kell laknia, míg legfeljebb 1/4-ük lehet a környező települések lakója. Jelentkezni szeptember 18-áig lehet, a regisztrációs díj csapatonként 100 lej. Megszűnik a Galaci United teremlabdarúgó csapata, a klub vezetősége a növekvő költségekre és a pénzügyi bizonytalanságra hivatkozva jelentette be működésének befejezését. A Galaci együttes zsinórban 5 alkalommal nyerte meg a román bajnokságot, emellett több román kupa és szuperkupa győzelmet is szerzett. A klub ugyan benevezett az élvonalba, ezen a héten azonban jelezte, hogy nem lép pályára Székelyudvarhelyen, a Sepsiszig elleni szuperkupa mérkőzésen. A bajnokság első fordulójában esedékes találkozóját sem ütemezték, így a csapat megszűnésével lezárul a román teremlabdarúgás egyik legsikeresebb klubjának története. Ma is változékony időjárásunk lesz. Egész napra megélénkülő széljárást, esőt és viharokat jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
4: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4 Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Farkaslaki szenes napok immár 24. alkalommal, és nem tudom, hogy hányadik alkalommal történik meg az, hogy a szervezők részéről itt vannak a hétvégi eseményt megelőzően. Hát többnyire Fancsali János, aki általában mindig itt volt, korábban is volt már vendégünk idén, és hát nem hiányozhat a község polgármestere Kovács Lehel sem. Ez is egy hagyomány, igaz, hogy ezt mi nem számoztuk, úgyhogy nem tudom, hányadik alkalommal tartunk, de ettől függetlenül köszönöm Köszöntelek titeket, jó napot, jó reggelt, nem tudom kinek a mi. Szerintem jó korai reggel, az nálatok akkor indul az élet.
1: Jó reggelt, jó napot köszöntünk mi is, nagyon sok szeretettel, Csaba. És ha már én szólaltam be először, akkor nagyon sok szeretettel köszöntöm Flórát és Fruzsinát, akik a lányaim és otthon hallgatnak, és majd várom a kértékelést tőlük.
0: Hoppá, a kritikusok akkor pályára léptek.
2: Hát szép jó reggelt kívánok én is, nagy tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat Farkaslak község nevében, és örülünk, hogy ismét itt lehetünk, köszönjük a meghívást, és hát tényleg már nem tudom hányadik alkalommal vagyunk itt, de az jutott eszembe, hogy amikor először voltunk, akkor még messze meg nem volt szemüvegem, most azért hoztam segítségnek, hogyha a plakátba bele kell nézzek, akkor lehet, hogy el kell a segítség.
0: Ráadásul azt hiszem, hogy még amikor ugye először beszéltünk a szenes napokról, akkor még talán egybeesett Tamási Áron évforduló a szenes napokkal, azóta ez külön választodott, ugye?
2: Igen, valamikor így volt.
1: Azóta lehet, hogy a látásunk romlott, de a program színesedett, és nem tudom, hogy hányadjára vagyunk itt, de egy dolog biztos, 2012-ben voltunk itt először, 2012 őszén ebben a felállásban, illetve felülésben, még nem ebben a stúdióban, de a Sztár Rádióban, és a te vendégeid voltunk.
0: Az 14 év, bárhogy is nézzük. Az nagyon sok. 24, az meg ne is beszéljünk róla. Illetve miért ne? Beszéljünk a 24. kiadásról. Valamikor kétnapos volt?
2: Igen.
0: Most már három.
2: Minimum. Igazából 12-ben két nappal kezdtük, aztán menet közben bővült meg a harmadik nap, és akkor ugye fontos volt az számunkra, hogy minden korosztálynak teremtsünk lehetőséget a szórakozásra is, de kikapcsolódni, sportolni, különböző tevékenységeken részt venni, és akkor így jött be a péntek, az ifjúsági nap. Tehát igazából ugye a pénteki napra mindig olyan előadókat próbálunk hívni, amelyek az ifjúságot szólítják meg legelsőbben, vagy igazából őket célozzák meg, és akkor így a szombat az ugye a teljes társadalmi rétegnek szól, ugyancsak a vasárnap is, de hát a vasárnap azért benne van a szépkorúak is, úgyhogy így gondoltuk el, hogy akkor ez a három napba tudjuk összefogni a teljes társadalmunkat, és nekik kínálni a lehetőséget a szépre, a jóra, a szórakozásra.
0: Farkaslak mindig magasra tette a mércét, sőt, igyekezett mindig egy picikét emelni évről évre, így hát a szervezőknek mindig ott volt az a fejtörés, az a kérdés, hogy ez jó volt, ez rendben volt, de mivel tudunk még hozzátenni valamit, ez egy örök kérdés, és azért inkább többé, mint kevésbé sikerül is megugrani.
1: Én türedelmesen bevallom, hogy hosszú idő után az este készültem. És amikor elővettem a plakátot, illetve átolvastam a programokat, akkor egyből az jutott eszembe, hogy 24. Farkaslaki szenes napok a közösség lángja. Ez egy olyan hétvége, amikor egyik pillanatban 21 kilométeres félmaratot futunk, a másik pillanatban mellszobort avatunk, a harmadik pillanatban a fiatalok hennáznak a sátor alatt, a negyedik pillanatban 60 sakkos mérkőzik egymással, de a szépkorúakra is emlékszünk, tehát ha egy ember kilátogat a kalandára, vagy ellátogat a községünkbe, akkor reggeltől estig magának talál programot úgy, hogy a programok felét legalább kihagyta. És pont ezen gondolkodtam, hogy hogy lehet ezen évről évre változtatni, vagy hogy lehet úgymond a lécet tolni jobbra-balra felle. Igazából a válasz erre nagyon egyszerű. Én nagyon büszke vagyok a közösségünkre, és azért vagyok büszke erre a közösségre, mert évről évre egyre többen, vagy egy kicsivel többen vannak azok, akik magukénak érzik ezt a rendezvényt, és ha valaki magának érzi ezt a rendezvényt, akkor olyan programot akar szervezni, vagy olyan programot szervez, amivel az esemény színvonalát emeli, és hála Istennek van ilyen csapatból bőven Farkas Lajkösségben, de nem sokára részletezzük ezeket is.
0: Alig várom a 25. jubileumi kiadást, mert ott aztán biztos, de az még messze van egyelőre, itt van a 24. három nap, tehát a Baksa égetést, meggyújtását nem is említetted, esti koncerteket nem is mondtad, és még így is a program ígéretesnek tűnik. Mivel kezdjük? Azért úgy menjünk végig naponként, és azért akár mindent felsorolhatunk, és ami úgy fontosabb, vagy legalábbis te annak érzed, akkor arra kitérhetünk egy picit részletesebben is.
1: Én nem mennék, nem a napokat sorolnám, hanem a fontosabb programpontokat.
0: Jó,
1: igazából a hosszú évek óta tartó együttműködést az idén is megtartottuk, és nagyon szépen köszönjük az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanácsnak. Azt gondolom, hogy az az ifjúsági sátor, amit a rendezvény közepén létrehoznak, azok a bulik, de egyéb tevékenységek,
0: a hangulat,
1: a vasárnapi kvízműsor, tehát megmutatja azt, és bebizonyítja azt, hogy a fiatalok tudnak mulatni, tudnak dolgozni, szórakozni, de egy értéket is képviselnek, és remek dolgokat tesznek hozzá ehhez az eseményhez. Azt gondolom, hogy a másik csapat, akiről külön kötelező megemlítést tennünk, az a polgármester úr fogja, az a Farkaslaki Lófő Egyesület és a tevékenységeik.
2: Hát igen, azt kell látni, hogy ők is évek óta ott vannak mellettünk, és tényleg oroszlán részük van ebben a történetben. Külön programokkal szombat, vasárnap szinte egész nap, vagy szinte nélkül egész nap olyan programokat hoznak

0: viszont amiről egyébként korábban már beszéltünk, szaladni lehetett, futni lehetett eddig is a szenes napokon, azonban idén történt ott egy kis módosítás, nem is kicsi.
1: Pontosan idén egy olyan módosítás történt, amit én soha nem gondoltam volna, hogy ezt így ki kell mondani. Nagyon büszkék vagyunk, 368 jelentkező van jelen pillanatban a Farkaslaki Szenes Run 3 kategóriájába, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy sajnos a helyszíni regisztrációt azt, tehát az nem fog meg, nem lesz helyszíni regisztráció, illetve az a kérésünk, hogy aki nem tudott regisztrálni mostanig, az már csak szurkolni, látogasson a helyszínre, mert nem tudjuk garantálni különben a gördülékeny lebonyolítását az eseménynek. Nagyon büszkék vagyunk a közösségünkre, Farkaslakka a községből is nagyon sokan jelentkeztek erre az eseményre, de úgy tudom, hogy a legtávolabbi jelentkezők, ők Szatmár németiből jöttek, és én nagyon büszke vagyok itt polgármesterünkre is, hogy a 3,5 kilométeres távot vállalta, hogy le fogja futni, és ha már itt vagyunk, akkor reklám helye ma, vagy tegnap múlt két hónapja, hogy a Cigit is abba hagyta többek között, úgyhogy tényleg valójában készül, és tényleg azt gondolom, hogy főleg az ilyen futóeseményeknél a legfontosabb dolog az nem az, hogy aki előtted fut, az éppen hány maratont futott le, vagy aki lesznek mindig gyorsabbak, mint te, lesznek mindig lassúbbak is, mint te, az a legfontosabb, hogy a te saját lépéseidet tedd meg, és a te saját tempóban tudjál szaladni. Izgatottan várjuk, nekem az egyik, mondanom csak, az egyik kedvenc programpontom az idei szenes napokban. Reméljük, hogy minden a szenes napok imidzsének megfelelően tud zajlani.
2: Nagyon jó hangulat lesz egyébként ott. Én részleteiben néztem át a teljes programot ezzel kapcsolatosan, de nagyon sok érdekes dolog lesz. Ja, és azt még hozzateszem, hogy azért a rövid távot szaladom mindenképpen. Nem a félmaraton. De hát, ha ki tudja, kedvem lesz, és akkor majd nekiállok én is szaladni Jánosék mellett egy rövidebb távon, vagy akár egy közepes távon. Na de hát a kezdet az, ha megvan, akkor nincs baj, és örülünk neki. Én álmomban nem gondoltam, hogy ennyi sokan szeretnek a természetbe lenni, természetbe mozogni. Arra hívtuk az első mondatainkkal, az első videóinkkal a szaladni, mozogni vágyókat, hogy jöjjenek is a természetbe, és legyünk együtt, alkossunk egy közösséget. Hát úgy néz ki, hogy ez egy szép nagy közösség, hát közel 370-en vagyunk, és tényleg aki nem tud eljönni szaladni, az jöjjön ezt szurkolni, jó lesz a hangulat.
0: Azért emeljünk ki egy olyan eseményt, amely eddig nem volt, és soha többet nem lesz, ez csak idén a 24. kiadáson fog lebonyolódni. Buzánszky Jenő mellszobor avatására gondolok. Nekem a közös fényképem, ami Buzánszky Jenővel készült még, amikor ugye élt, az pont a Farkaslaki Szenes Napokon. Valahol valamelyik sátornak az aljában úgy összeálltunk, és akkor valaki lefotózott minket. Nekem ez egy emlék. Buzánszky és Farkaslaka a Szenes Napok, meg én, ez így kerek.
2: Igen, Jenő bácsi szeretett Farkaslakára járni, és a Szenes Napokra eljött mindig, hiszen tiszteletére szerveztünk tornát, és akkor ő hozta a kupát, adta a kezdőrugást, ő át is adta. Egyébként Farkaslakának díszpolgára volt, és akkor az ő nevét adtuk a sportbázisnak. Aztán tavaly volt 100 éves évforduló, a születésének 100 éves évfordulója, és akkor az Abonyi testvértelepülésről vannak az öreg fiúk, akikkel focizunk már 15 éve, több mint 15 éve, és ők úgy gondolták, hogy ott egy helyi művész embert felkérnek arra, hogy készítsenek egy mellszobrot, amelyet a télen gondoltak ki, aztán tavasszal ez a mellszobor elkészült. Aztán meglepetésnek akarták, de végül hát meglepetés, de a mellszobrot fel kell állítani, úgyhogy azt akkor úgy közös megegyezésre a polgármester úr lehozta valamikor a nyáron, és akkor közösen megegyeztünk, hogy akkor ez a Szenes Napok, mert egyébként is mindig tornát szervezünk az emlékére most is, öreg fiúk tornát, és akkor most arra készül el, úgyhogy szombaton délelőtt 11 óra

0: akkor lesz lelepelezve a
1: nevét viselő sportbázis.
0: Sportbázis bejáratánál a Turinfo mögött. Úgyhogy oda is várunk mindenkit nagy szeretettel, tényleg egyedi esemény. Itt lesz a fia Jenő és kedves felesége, itt lesz a Buzánszky torna fővédnöke Kozma Mihály, illetve az aranycsapatnak a emlékére létrehozott egyesületnek tagjai, és a Debreceni Egyetemről, akik szervezik a Buzánszky tornát, azoknak a főszervezői, úgyhogy Jenő bácsi halál után is összekapcsolja a magyarokat, és a sportot, és a focit, úgyhogy igen, ez is egy nagyon-nagyon fontos esemény, kedves számomra, hiszen én személyesen nagyon sokat találkoztam Jenő bácsival, nagyon sokat beszélgettem. Volt az a szokása, hogy minden héten egyszer fix telefonon felhívott. És hogyha az irodában voltam, akkor éppen egy fél órát beszéltünk, úgyhogy jó szokása volt neki, mert ő nem felejtett el az embereket, szeretett kommunikálni, és szerette a székely magyarokat.
1: Azt hiszem, ő volt az utolsó, aki az aranycsapatból élt. Ha jól tudom, vele lezárult, vele eltűnt a valós életből az aranycsapat. Nyilván, hogy azért emlékét ápoljuk, és Láma labdarúgóinak az emlékét, munkásságát. Ezelőtt tisztelgünk, és ez történik egyébként.
0: Igen, hát és hadd tegyem, az öreg fiúk mellett az ifjúság is focizik, tehát hogy a helyi fiatal ifjú csapat is vendégcsapatot hívott egy barátságos mérkőzés, ha jól tudom, Keresztúró. Úgyhogy itt a Lapraja nagyja fog focizni.
1: Még milyen eseményt lehetne kiemelni?
2: A tavaly csatlakoztak hozzánk, és idén még rátettek a programra egy lapáttal a községbeli ATV-sek, motorosok, ők külön sátorral lesznek jelen a szenes napokon, de szombaton is, és vasárnap is eseményeket szerveznek. Például szombaton gyermek ATV versenyt, de amit én nagyon várok, az a pohár köszöntő, hogy a megnyitásra úgy tervezzük, hogy egy motoros felvonulás fog megérkezni a megnyitás pillanatára, tehát ahol 150-200 motoros egyszerre fog bezúgatni, burrogni a kalandatető terére, úgyhogy lesz nekik szombaton egy felvonulásuk, illetve vasárnap ATV, enduro, buggy és terepjáró verseny, ez minden fesztivál területe mellett gyalog távra. De ami még fontos megemlíteni külön programpont, az a helyi birkozóink, akik jelen pillanatban is még táborban vannak, de szombaton egy bemutatót fognak tartani, de hogy ne csak egy általános bemutató legyen, itt mérkőzések is lesznek, úgyhogy ők is évről évre hozzátesznek ehhez az eseményhez.
1: És a koncertekről még nem is beszéltünk. Sokak számára az a legvonzóbb, de mindenki eldöntheti, hogy mi az, amit szeretne megtekinteni. De azért nem mindegy, ugye, hogy kik lépnek fel, azért erre is elég nagy hangsúlyt tett mindig is Farkas Laka.
2: Pontosan próbáltuk az idei programban koncerteket úgy összeválogatni, úgy összerakni, hogy helyiek is, illetve stílusába is változatos.
1: Hát a Terraszi Kolorom az elképzelhetetlen, most már nélküle a szenes napok.
0: 2012-ben a szenes napokra jöttek létre?
2: Tehát ők akkor alakultak
0: meg. A mi felkérésünkre.
2: Azóta...
1: Hát akkor ők születésnapot ünnepelnek minden szenes napokkor.
2: Pontosan. De igazából a tavalyhoz képest, ami változott, hogy a lófősök már nem csak lovagolni tudnak, hanem zenélnek, azt mondják, is, hogy zenén is. Ezt majd szombat este zárókoncertként minden érdeklődő vagy kíváncsi ember megtekintheti, meghallgathatja. De amire én azt hallom, hogy nagyon nagy várakozás van, az a péntek esti nagybogi koncert, ugye most nagyon felfutóban van, nagyon sokan szeretik a zenét, nagyon kíváncsian várom. Előttük fog a Dreamflow fél órát, 40 percet zenélni, illetve a péntek esti koncerteket az a Titán zenekar zárja.
1: Akinek frontembere mai ünnepli születésnapját amúgy.
2: Hát innen is üzenjük neki, hogy boldog születésnapot előd.
0: Holnap
1: majd Pest. Vagy holnap lehet kocintani.
2: Pontosan. A szombati koncertek sorát a Terrasszikulórum nyitja, akiket már visszajáró vendégként harmadjára a Szenes Napok színpadán a 4-es Street követ, majd az estét a Lófő Band zárja.
1: A színpadon.
2: Mert
1: ott a sátor alatt.
2: A koncertek után majd gondoltam, hogy fejlom a figyelmet az új egységzomban minden este hajnal 3-ig bulik, DJ-k lesznek, de vasárnap a Schnapps Band fogja kezdeni, ők is azt hiszem, hogy már 12-től, de még lehet, hogy már korábban, sőt azt hiszem, hogy ők még korábban kezdték el a Szenes Napos karrierjüket. Őket Dr. Béres Király Viktor és Konlány Zsuzsi koncertje követi, majd a Farkaslaki Tűzi Játék, azaz a Boksa Gyújtás következik a Kalonda tetőn.
1: Valószínűleg, hogy nem fogjátok elfelejteni megköszönni az önkénteseknek a munkáját, ez is hagyomány. Nem másért, én csak azért említem, mert többek közt önkéntesek vállalják azt, hogy a parkolás, ami egy megoldott kérdés lett. Még korábban mindig baj volt, a út mentén hova, gondok vannak. Na, akkor csináltunk egy parkolót, és jöttek az önkéntesek, akik irányítják. Tehát ez rendes, a logisztikája neki volt találva.
0: Hát az önkéntes tűzoltóinknak köszönhető. Egyébként nagyon sok önkéntes dolgozik a Szenes Napokon, de köztük a tűzoltók, és ők tényleg azt lehet mondani, profi munkát végeznek. Nagyon gyorsan felismerték a problémákat az első két alkalommal, amikor tényleg bedugodott a kalondatető, és hogyan lehetne ezt megoldani. Nagyon gyorsan jöttek is, hogy milyen eszközök kellenek hozzá a walkie-talkie-tól kezdve, tehát a belső rádióktól kezdve többféle jelzési módszerek, tehát világító pálcák, stb. És következő évre meg is vettük, mondták, ha ezeket beszerezzük, akkor ők profimet csinálják. Látszik is, hogy ők meglátták azt, hogy ezt hogyan kell csinálni, és úgy is csinálják, úgyhogy reméljük, hogy az idén is ez nagyon szépen fog működni, a leparkoltatás gyorsan fog menni, és
1: amúgy két
0: innen is
1: van az út jobb oldalán is, tehát ott, ahol igen, van maga a rendezvény, de a másik oldalán is ugyanúgy, tehát
0: az... Igen, és az is el van azt, vagy a magas autók melyik oldalt, az alacsony autók melyik oldalt, hogy arra is figyelünk, hogy az autóknak az alját ne érje el, tehát hogy arra is figyelünk, hogy kényelmes, biztonságos legyen az autókkal való bejutás, leparkolás, tehát ilyen szempontból még erre is kiterjedett a figyelmük. Úgyhogy innen is köszönjük nekik.
1: Ha valaki nem autóval, hanem busszal akar menni a községből, erre is van megoldás.
0: Igen, köszönhetően a két helyi vállalkozónak, a Scorpion Transnak és a Trans Tour International Kft.-nek.
1: Farkaslaki székhelyűek?
0: Mind a kettő Farkaslaki székhelyű és Farkaslaki embereknek
1: mindig tanul
0: a cége, és ők támogatják a rendezvényt évek óta azzal, és nem kevés támogatás ez, hogy ingyenes buszjáratok vannak óránként, a programot azt ugye a Facebook oldalon meg lehet találni, és érinti a községünket, tehát ugye Malomfalvát, Szentléleket, Farkaslakát, Kecsetet, tehát hogy próbáljuk, hogy a község falvait érintse, úgyhogy aki eljut a körforgalomig, onnan már ki tud jönni a busszal, tehát ingyenes ebben az évben is, és hogyha csak taxival eljön odáig, mert hogy éppen nem akar kocsizni, vagy bárkivel eljut odáig, onnantól fel tud menni, vissza tud jönni, akár odahívni majd éjszaka egy taxi, tehát igyekszünk ebben is, és köszönjük ezt is, de nem csak ezt, hanem köszönjük a támogatóinknak, ha már a köszönetnél vagyunk, mert ebben az évben is a helyi vállalkozók elsősorban nagy mértékben támogatják ezt a rendezvényt, de köszönjük az Udvarhely széki cégeknek, vállalkozóknak, hiszen nagyon sokan vannak, akik nem a községünkből vannak, és támogatnak bennünket. És ezt külön köszönjük, mert mi ebből arra következtetésre jutunk, hogy az, amit csinálunk, az nem csak a Farkaslakáé, hanem ez
1: már rég nem az.
0: Ez Udvarhely széké, és azt is hadd valljuk be férfiasan itt, hogy az a nagy fáradtság után, amikor úgy hétfőked eljön a Szenes Napok után, a maga problémáival, a maga viharaival együtt, amikor leülünk az elszámolásokat készíteni, stb., akkor általában mindig elmondjuk, hogy kész, vége, ekkorát többet nem. És akkor de a következő alkalom, amikor leülünk, hogy nézzünk szembe a programokkal, egyáltalán költségvetés szempontjából, miből indulunk ki, hogyan szervezzük, mi következik, akkor mindig rájövünk, hogy azért a sok támogató, illetve az udvarhelyszéki támogatás az azért van, hogy ez minket kötelez. Kötelez, hogy ne csak egy falunapot, hanem egy térségi rendezvényt szervezzünk, és azt hiszem, hogy ez a kalandatető tényleg egy olyan hely, amely udvarhelyszéknek egy olyan helyet biztosít, ahol mindenki jól érzi magát, és mindenki az övének érzi ezt a rendezvényt, és ez a fontos. Tehát ezért fontos, hogy megnézni a programot részletesen, és a János is itt mondta, egyszerűen lehetetlen akkora program kínálat, hogy ha azt mondanám, hogy mindeniket meg akarom nézni, ezt nem biztos, nem hogy meg tudja ember nézni, mert egy helyen csak egy helyen lehet lenni, de ebből válogathat magának, gyerekének, barátjának, bárkinek. Úgyhogy ilyen szempontból várunk mindenkit, és fontos még megemlítenem, ha már a szó nálam van, hogy a megnyitót azt ugye szombatra tettük mindig, de hát már úgy éreztük, hogy hát a megnyitónak már késő, így pénteken az ifjúságot nem zavarjuk azzal, hogy megnyitókat szervezünk, sőt, egyáltalán nem nyitjuk meg. Ez meg van nyitva már a közönség előtt egy jó pár hete, amikor már elindultak a hirdetések, és így szombaton pohárköszöntővel fogadjuk az odalátogatókat este 18 órától. És még egy fontos, úgy szombaton, mint vasárnap estére van téve egy nagyon látványos eleme a lófő lovasok programjának, és pedig a lófő lánglovasokra gondolunk, hiszen ők a tűzzel játszanak, és az este az jobban néz ki.
2: A szószoros értelmében,
0: úgyhogy nagyon látványos lesz, és ebben az évben leáll a teljes koncert, leáll a nagy színpad, és ilyenkor csak rájuk figyelünk, úgyhogy ajánlom ezt is mindenkinek a figyelmébe.
1: Akár az is hagyománynak mondhat, hogy a közösségnek a vezetője, Kovács Lehel polgármester fellép a színpadra, általában a sztár fellépővel is elénekel egy közös dalt. Én most kíváncsi leszek, hogy Dr. Béres Király Viktor és Kollányi Zsuzsi mellett kapunk egy Kovács Lehel reppelést majd vasárnap este. Fel van adva, lecke?
0: Hát, amikor még 16 éves voltam, azt hiszem, hogy a rappet szerettem a legjobban. Egyébként a zenében mindenevű vagyok, ami jó, de valószínű, hogy nem fogok most rappelni, tehát ez egy kicsit több gyakorlatot igényel, hiszen ott nagyon kell pörögni az embernek a nyelvének, de valószínűleg tartom, hogy azért valamelyik zenekarral majd meg tudom mutatni ismét, hogy egyáltalán érdemes ott lenni, de hadd legyen ez meglepetés, hogy kinél.
1: Úgy legyen. Jó, hát akkor még úgy egy-egy perc maradt mindenkinek, hogy ha valami nagyon fontosról nem tettünk említést, vagy akár akkor zárszóként adja meg a lehetőséget mindenekelőtt Fancsali Jánosnak. János?
2: Szerintem eléggé átmentünk a programokat.
1: Nyilván ott kell lenni.
2: Részleteztünk. Én a magam nevében és a szervező csapat nevében tényleg arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön el is, érezze jól magát. Érezze jól magát Farkaslakán a faluban futóeseményen, vagy érezze jól magát a Buzánszki Jenő gyerek foci, öreg fiú foci tornán, vagy fent a kalandán, ahol 1001 lehetőség lesz arra, hogy kikapcsolódjunk. A vendéglátósokkal egyeztettünk eléggé sokat, arra törekedtünk, hogy az árképzés az úgy történjen meg, hogy idén megfizethető legyen, illetve megfizethető maradjon ez a rendezvény. Tényleg az a célunk, hogy azt látjuk, hogy egy nagyon színes, nagyon vagány programot sikerült összerakni, és én azt szeretnénk, hogy mindenki, vagy minél többen jöjjenek el, és érezzék jól.
1: Amúgy az időjárás jó lesz, én úgy láttam, erről nem is tettünk említést. Hát
2: úgy néz ki, hogy jó lesz, mindig kapunk egy kicsi esőt, majd meglátjuk, hogy érkezik-e. Én azért sem haragszom, ha nem jön.
1: Az sem lesz baj, ha jön esetleg.
2: Pontosan.
1: Kovács Lehel polgármester.
0: Igen, az esőt éjszakára rendeljük, úgyhogy az jó lesz. Azt tenném még hozzá, hogy én nekem mindig nagyon fontos ugye a szép korok köszöntése, és ebben az évben 44-en fognak ott lenni, akiket fogunk köszönteni a vasárnapi Szentmise után. Úgyhogy ez is fontos, és sőt, nagyon fontos.
1: Az egy meghitt pillanat.
0: Igen, számomra ez mindig lélekben a legtöbb, és örülök neki, hogy valamikor a szervezők egyhangúan, a szervező társaim, kollégáim egyhangon támogattak ebben, hogy ezt megtegyük. Igen, és akkor ugye hosszan mentünk a köszöneteken, hát részemről még mindig jut, akinek megköszöni, megköszönöm az egyesületeknek, megköszönöm a helyi tanácsnak, természetesen még egyszer megköszönöm a támogatóinknak, és megköszönöm a hivatal munkatársainak, akik ma reggeltől hétfő estig, szerintem nem fognak éjszakánként aludni többet, mint 3-4 órát. De nagyon-nagyon kemény melót vállalnak be ahhoz, hogy ez meglegyen úgy a hely terep előkészítésében, mint a vendégek fogadásában, azok kiszolgálásában. Köszönöm a szervező kollégáknak, hogy annyira sikerült megoldani a szervezésnek különböző fázisait, és levenni a hátamról, hogy én most kaptam az, az adás előtt rögtön egy telefont, hogy nagyon sürgősen le kell utazzak Bukarestbe, és nem aggódom, hogy nélkülem esetleg megállna az élet, tehát ez nagyon fontos. Úgyhogy itt, amikor végeztünk, akkor gyorsan, remélem nem lesz nagy forgalom, leérek időre, de fontos megemlítenem, hogy tényleg annyira kiveszi mindenki a részét, és annyira lelkiismeretesen teszi azt, amit tesz, és amit elvállalt, hogy nem kell aggódnom, úgyhogy hála és köszönet, és tényleg várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, nézik a Facebook oldalunkon, a Farkaslaki Szenes Napok Facebook oldalán, hiszen folyamatosan a reklámos kollégák azok kommunikálják az eseményeket, sőt, az esemény alatt is szerintem legalább óránként lesz kommunikáció, úgyhogy köszönjük nekik, profik ők is.
1: Uraim, köszönöm szépen a beszélgetést, jó szórakozást is a sok munka mellett, és nyilván mindenkinek, aki ott lesz, szerintem ez a szó tökéletesen megfelelő, jó fesztiválozást majd a Farkaslaki Szenes Napokon. Köszönöm a beszélgetést.
0: Mi is köszönjük, Farkaslaka,
2: köszönjük
0: a Szenes Napok a tűzlángja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallott.

0: Több mint 8 medve él a város közelében. Újra tárgyalták a kilövési kvótát. Súlyos vereséget szenvedett az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Rossz törvénytervezetet még kapkodva sem szabad elfogadni, jelentette ki Kelemen Hunor, miután a döntéshozóknak tegnap este ismét nem sikerült megállapodniuk az új közalkalmazotti bértörvényről. Az RMDSZ elnöke szerint Romániának szüksége van új bértörvényre, amely megszünteti a közszférában az elmúlt években kialakult igazságtalanságokat és aránytalanságokat. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ alapelve változatlan, az új jogszabály miatt senkinek sem csökkenhet a jelenlegi jövedelme. Az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában, a gyermekvédelemben és a szociális ellátásban továbbra is vannak megoldatlan kérdések, ezért a jelenlegi tervezetet nem támogatják. Az augusztus végi határidő elmulasztása miatt Románia mintegy 770 millió euró uniós forrást kockáztat. Újra tárgyalta és megszavazta a szenátus tegnap az idén 859 barna medve megelőző célú kilövését lehetővé tevő törvényt, és elutasította Nikus Jordán államfő kifogásait. A felsőház 103 támogató és 5 ellenszavazattal 15 tartózkodás mellett fogadta el a jogszabály javaslatot a kihirdetésre elküldött változatban, jóváhagyva a közigazgatási, valamint a vízügyi, erdészeti, halászati és vadgazdálkodási szakbizottságok közös kiegészítő jelentését. A jogszabály javaslatot áprilisban fogadta el a képviselőház döntőtestületként, de az államfő megtámadta a törvényt az Alkotmánybíróságon. Több mint 8 medve él Székelyudvarhely közvetlen közelében, az állatok rendszeresen járnak be a város területére.
1: A legnagyobb probléma, vagy a legveszélyesebb területek az a Széldomb és a Rózsa utca Szent Imrének a völgye, de rendszeresen jár be a medve a Rákóczi utca aljára is, ugyanígy Kadicsfalvára is, ezek a területek is problémásak, itt is az emberek félnek nagyon sokszor kimenni a saját udvarukra.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A medvék folyamatos veszélyt jelentenek a lakókra, az is előfordult, hogy a város központi részén is megjelentek, idén a város területén 2 példányt lőttek ki a hatóságok. Története első nemzetközi tétmérkőzését játszotta tegnap este az FK Csíkszereda a női labdarúgó csapata Izlandon. Az UEFA női Európa Kupa első selejtező körének első mérkőzésén a házigazda Breiðablik csapata az első félidőben 5 gólt szerzett, a másodikban még 3-at. A csíkiak egy szépítő gólt szereztek a 79. percben a székelyudvarhelyi Balázs Csilla révén, a végeredmény 8-1 lett. A párharc visszavágóját szerdán, szeptember 2-án rendezik Csíkszeredában. Visszavágókat játszottak a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőjében, kialakult a főtábla. Az AEK Athén az idegenbeli 0-0 után hazai pályán 4-0-ra verte a Levszki Szófiát, Varga Barnabás 2 gólt szerzett az első félidőben, Rezván Marin pedig 11-esből talált be. A norvég Viking a Dinamo Zágrábot verte 3-1-re, 5-3-as összesítéssel lépett tovább, a szlován Bratislava hosszabbítás után nyert 2-1-re a szlovén Celje otthonában. A nem bajnoki ágon az Olympic Lyon hazai pályán 2-1-re kikapott a Fenerbahçétől, így a török csapat jutott tovább 3-2-es összesítéssel. A menetrendet ma este 7 órától sorsolják ki. Változékony időjárás lesz a mai napon, térségünkben délelőtt napsütésre lehet számítani, a széljárás gyenge marad, de a nap folyamán többször is várható csapadék. A hőmérséklet 23 fok körül alakul a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
2: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
7: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
6: Épp a héra új színeit nézegetem.
7: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
6: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
7: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
6: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
8: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Glasgow és Something 10 óra után járunk 19 perccel, hát tele van a net fotókkal, de főleg videókkal arról az elképesztő pusztításról, amit a természet végzett Nepálban. Csak nem 1500 embert, köztük 800 külföldit keresnek, de ezek a számok még akár nőhetnek is. A tegnapi villámárvíz után a hatóságok Nepálban és Tibetben is hatalmas erőkkel keresik a túlélőket. A magyar külügyminisztérium megerősítette, hogy két magyar eltűnését is bejelentették, de a román részről azonban egyelőre nem érkezett ilyen hír, hogy román állampolgár tűnt volna el a katasztrófában. Jelen pillanatban közel 1500 embert, köztük mintegy 800 külföldi állampolgárt keresnek a hatóságok Nepálban és Tibetben, miután egy gleccserből leszakadó hatalmas jég és sziklatömeg villámárvizet indított el a határvidéken. A katasztrófában az eddigi adatok szerint legalább 165-ön meghaltak, de Nepálban 826, míg a tibeti Griong megyékben 558 embert tartanak nyilván eltűntként. A nepáli turisztikai szervek szerint az ott eltűnt csaknem 600 külföldi turista között van, 177 indiai, 63 amerikai, 34 ausztrál, 33 brit és 25 kanadai állampolgár. A magyar külügyminisztérium a mai napon megerősítette, hogy két magyar állampolgár is eltűnt a szerdai katasztrófában, eltűnésüket a konzulátus felé jeleltették. Bár az első hírek még földrengésről szóltak, az Egyesült Államok földtani szolgálata szerint valójában egy gleccser összeomlása okozta a tragédiát. A kezdetben 4,4 erősségűnek mért, majd 5,2-esre pontosított szeizmikus esemény, tehát nem tektonikus mozgás, hanem a lezúduló törmelékár energiája volt. Ez okozott szabályszerű földrengést, hihetetlen. Az áldozatok és az eltűntek jelentős része a hinduk és buddhisták által is szent helyként tisztelt Manszarovár tóhoz és a Kailás hegyhez tartó zarándokúton haladt. A mentőalakulatok helikopterekkel és földi egységekkel is kutatnak a túlélők után a nehezen megközelíthető hegyvidéki területen. Nyilván, hogy jönnek a segítségek, az amerikai külügyminisztérium is katasztrófa elhárítási tanácsadót küldött a térségbe, 500 ezer dollár értékű azonnali segítséget. Az ENSZ szintén ellátmány és személyi támogatást mozgósít az érintett nepáli közösségekhez. Elképesztő nézni videókon, hogy mire képes, milyen pusztításra képes a természet. Tragikus, döbbenetes.

Enrique Iglesias és Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever? 10 óra 41 perc van. Szörnyek jönnek most. Vagyis Shawn Mendes és Justin Bieber közös dala Monster. You put me on a pedestal.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Lizzo is about damn time. 6 perc választ el 11 órától, 11 órakor érkeznek a hírek, mi pedig folytatjuk Ed Sheerannel. Bad Habits, rossz szokások.

0: Több mint 8 medve él a város közelében. Újra tárgyalták a kilövési kvótát. Súlyos vereséget szenvedett az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Rossz törvénytervezetet még kapkodva sem szabad elfogadni, jelentette ki Kelemen Hunor, miután a döntéshozóknak tegnap este ismét nem sikerült megállapodniuk az új közalkalmazotti bértörvényről. Az RMDSZ elnöke szerint Romániának szüksége van új bértörvényre, amely megszünteti a közszférában az elmúlt években kialakult igazságtalanságokat és aránytalanságokat. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ alapelve változatlan, az új jogszabály miatt senkinek sem csökkenhet a jelenlegi jövedelme. Az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában, a gyermekvédelemben és a szociális ellátásban továbbra is vannak megoldatlan kérdések, ezért a jelenlegi tervezetet nem támogatják. Az augusztus végi határidő elmulasztása miatt Románia mintegy 770 millió euró uniós forrást kockáztat. Újra tárgyalta és megszavazta a szenátus tegnap az idén 859 barna medve megelőző célú kilövését lehetővé tevő törvényt, és elutasította Nikus Jordán államfő kifogásait. A felsőház 103 támogató és 5 ellenszavazattal 15 tartózkodás mellett fogadta el a jogszabály javaslatot a kihirdetésre elküldött változatban, jóváhagyva a közigazgatási, valamint a vízügyi, erdészeti, halászati és vadgazdálkodási szakbizottságok közös kiegészítő jelentését. A jogszabály javaslatot áprilisban fogadta el a képviselőház döntőtestületként, de az államfő megtámadta a törvényt az Alkotmánybíróságon. Több mint 8 medve él Székelyudvarhely közvetlen közelében, az állatok rendszeresen járnak be a város területére.
1: A legnagyobb probléma, vagy a legveszélyesebb területek az a Széldomb és a Rózsa utca Szent Imrének a völgye, de rendszeresen jár be a medve a Rákóczi utca aljára is, ugyanígy Kadicsfalvára is. Ezek a területek is problémásak, itt is az emberek félnek nagyon sokszor kimenni a saját udvarukra.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A medvék folyamatos veszélyt jelentenek a lakókra, az is előfordult, hogy a város központi részén is megjelentek, idén a város területén 2 példányt lőttek ki a hatóságok. Történet első nemzetközi tétmérkőzését játszotta tegnap este az FK Csíkszereda női labdarúgó csapata Izlandon. Az UEFA női Európa Kupa első selejtező körének első mérkőzésén a házigazda Breiðablik csapata az első fél időben 5 gólt szerzett, a másodikban még 3-at. A csíkiak egy szépítő gólt szereztek a 79. percben a székelyudvarhelyi Balázs Csilla révén, a végeredmény 8-1 lett. A párharc visszavágóját szerdán, szeptember 2-án rendezik Csíkszeredában. Visszavágókat játszottak a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőjében, kialakult a főtábla. Az AEK Athén az idegenbeli 0-0 után hazai pályán 4-0-ra verte a Levszki Szófiát, Varga Barnabás 2 gólt szerzett az első félidőben, Rezván Marin pedig 11-esből talált be. A norvég Viking a Dinamo Zágrábot verte 3-1-re, 5-3-as összesítéssel lépett tovább, a szlován Bratislava hosszabbítás után nyert 2-1-re a szlovén Celje otthonában. A nem bajnoki ágon az Olympique Lyon hazai pályán 2-1-re kikapott a Fenerbahçe-től, így a török csapat jutott tovább 3-2-es összesítéssel. A menetrendet ma este 7 órától sorsolják ki. Változékony időjárás lesz a mai napon, térségünkben délelőtt napsütésre lehet számítani, a széljárás gyenge marad, de a nap folyamán többször is várható csapadék. A hőmérséklet 23 fok körül alakul a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
6: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
5: Épp a Héra új színeit nézegetem.
6: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
5: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
6: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri Héra falfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
5: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Clementit és Wes Nelson Drive. 11 óra múlt 20 perccel. Esőt mondtak a mai napra. És olyan 75-80%-nyi esélyt, hogy tényleg esni fog. Na, meglátjuk, a nap még hosszú. Még a felénél sem tartunk. 12 órakor a déli harang, szóval felezzük a mai napot. Augusztus 27-ét. Aztán lesz még egy vekker a héten. Ja, hogy mikor? Kérdezzük Keresztes Ildikót, aki a Töltött Káposzta Fesztiválon fog fellépni. A válasza holnap.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Emrah és Oszko, The Way We Are, 3,5 perc választ el 12 órától. 12-kor jön a harangszó, illetve nálunk a hírek. És utána már csak a búcsúra marad idő. Na de addig éljünk tovább Dua Lipával. Be the one. Légy az igazi.

0: Több mint 8 medve él a város közelében. Újra tárgyalták a kilövési kvótát. Súlyos vereséget szenvedett az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Rossz törvénytervezetet még kapkodva sem szabad elfogadni, jelentette ki Kelemen Hunor, miután a döntéshozóknak tegnap este ismét nem sikerült megállapodniuk az új közalkalmazotti bértörvényről. Az RMDS elnöke szerint Romániának szüksége van új bértörvényre, amely megszünteti a közszférában az elmúlt években kialakult igazságtalanságokat és aránytalanságokat. Hangsúlyozta, hogy az RMDS alapelve változatlan, az új jogszabály miatt senkinek sem csökkenhet a jelenlegi jövedelme. Az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában, a gyermekvédelemben és a szociális ellátásban továbbra is vannak megoldatlan kérdések, ezért a jelenlegi tervezetet nem támogatják. Az augusztus végi határidő elmulasztása miatt Románia mintegy 770 millió euró uniós forrást kockáztat. Újra tárgyalta és megszavazta a szenátus tegnap az idén 859 barna medve megelőző célú kilövését lehetővé tevő törvényt, és elutasította Nikus Jordán államfő kifogásait. A felsőház 103 támogató és 5 ellenszavazattal 15 tartózkodás mellett fogadta el a jogszabály javaslatot a kihirdetésre elküldött változatban, jóváhagyva a közigazgatási, valamint a vízügyi, erdészeti, halászati és vadgazdálkodási szakbizottságok közös kiegészítő jelentését. A jogszabály javaslatot áprilisban fogadta el a képviselőház döntőtestületként, de az államfő megtámadta a törvényt az Alkotmánybíróságon. Több mint 8 medve él Székelyudvarhely közvetlen közelében, az állatok rendszeresen járnak be a város területére.
1: A legnagyobb probléma, vagy a legveszélyesebb területek az a Széldomb és a Rózsa utca Szent Imrének a völgye, de rendszeresen jár be a medve a Rákóczi utca aljára is, ugyanígy Kadicsfalvára is. Ezek a területek is problémásak, itt is az emberek félnek nagyon sokszor kimenni a saját udvarukra.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A medvék folyamatos veszélyt jelentenek a lakókra, az is előfordult, hogy a város központi részén is megjelentek, idén a város területén 2 példányt lőttek ki a hatóságok. Történet első nemzetközi tétmérkőzését játszotta tegnap este az FK Csíkszereda női labdarúgó csapata Izlandon. Az UEFA női Európa Kupa első selejtező körének első mérkőzésén a házigazda Breiðablik csapata az első félidőben 5 gólt szerzett, a másodikban még 3-at. A csíkiak egy szépítő gólt szereztek a 79. percben a székelyudvarhelyi Balázs Csilla révén, a végeredmény 8-1 lett. A párharc visszavágóját szerdán, szeptember 2-án rendezik Csíkszeredában. Visszavágókat játszottak a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőjében, kialakult a főtábla. Az AEK Athén az idegenbeli 0-0 után hazai pályán 4-0-ra verte a Levszki Szófiát, Varga Barnabás 2 gólt szerzett az első félidőben, Rezván Marin pedig 11-esből talált be. A norvég Viking a Dinamo Zágrábot verte 3-1-re, 5-3-as összesítéssel lépett tovább, a Slovan Bratislava hosszabbítás után nyert 2-1-re a szlovén Celje otthonában. A nem bajnoki ágon az Olympique Lyon hazai pályán 2-1-re kikapott a Fenerbahçétől, így a török csapat jutott tovább 3-2-es összesítéssel. A menetrendet ma este 7 órától sorsolják ki. Változékony időjárás lesz a mai napon, térségünkben délelőtt napsütésre lehet számítani, a széljárás gyenge marad, de a nap folyamán többször is várható csapadék. A hőmérséklet 23 fok körül alakul a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Csillagok hangja.
1: Mi van ma ember? 20 perc váraklat, készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, kérted, ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá, rakjál bele egy kis vaxot, aztán menj!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Egy ereszcsatornarendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatornarendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Silver Age, Forever in Love. 12 óra múlt 17 perccel elérkezett a búcsú ideje, legalábbis a mai napra. A héten még egyszer lesz alkalmunk találkozni. Holnap. Addig is, Fász Csaba köszöni a figyelmet, további kellemes délutánt. Itt a búcsú dalat Chicagótól, Love Me Tomorrow. A legjobbakat. Ciao.

0: Star Rádió. A hang, ami elkísér.
1: Hoppá!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
2: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
2: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
2: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.

0: mint 8 medve él a város közelében. Újra tárgyalták a kilövési kvótát. Súlyos vereséget szenvedett az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Rossz törvénytervezetet még kapkodva sem szabad elfogadni, jelentette ki Kelemen Hunor, miután a döntéshozóknak tegnap este ismét nem sikerült megállapodniuk az új közalkalmazotti bértörvényről. Az RMDSZ elnöke szerint Romániának szüksége van új bértörvényre, amely megszünteti a közszférában az elmúlt években kialakult igazságtalanságokat és aránytalanságokat. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ alapelve változatlan, az új jogszabály miatt senkinek sem csökkenhet a jelenlegi jövedelme. Az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában, a gyermekvédelemben és a szociális ellátásban továbbra is vannak megoldatlan kérdések, ezért a jelenlegi tervezetet nem támogatják. Az augusztus végi határidő elmulasztása miatt Románia mintegy 770 millió euró uniós forrást kockáztat. Újra tárgyalta és megszavazta a szenátus tegnap az idén 859 barna medve megelőző célú kilövését lehetővé tevő törvényt, és elutasította Nikus Jordán államfő kifogásait. A felsőház 103 támogató és 5 ellenszavazattal 15 tartózkodás mellett fogadta el a jogszabály javaslatot a kihirdetésre elküldött változatban, jóváhagyva a közigazgatási, valamint a vízügyi, erdészeti, halászati és vadgazdálkodási szakbizottságok közös kiegészítő jelentését. A jogszabály javaslatot áprilisban fogadta el a képviselőház döntőtestületként, de az államfő megtámadta a törvényt az Alkotmánybíróságon. Több mint 8 medve él Székelyudvarhely közvetlen közelében, az állatok rendszeresen járnak be a város területére.
1: A legnagyobb probléma, vagy a legveszélyesebb területek az a Széldomb és a Rózsa utca Szent Imrének a völgye, de rendszeresen jár be a medve a Rákóczi utca aljára is, ugyanígy Kadicsfalvára is, ezek a területek is problémásak, itt is az emberek félnek nagyon sokszor kimenni a saját udvarukra.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A medvék folyamatos veszélyt jelentenek a lakókra, az is előfordult, hogy a város központi részén is megjelentek, idén a város területén 2 példányt lőttek ki a hatóságok. Történet első nemzetközi tétmérkőzését játszotta tegnap este az FK Csíkszereda női labdarúgó csapata Izlandon. Az UEFA női Európa kupa első selejtező körének első mérkőzésén a házigazda Breidablik csapata az első félidőben 5 gólt szerzett, a másodikban még 3-at. A csíkiak egy szépítő gólt szereztek a 79. percben a székelyudvarhelyi Balázs Csilla révén, a végeredmény 8-1 lett. A párharc visszavágóját szerdán, szeptember 2-án rendezik Csíkszeredában. Visszavágókat játszottak a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőjében, kialakult a főtábla. Az AEK Athén az idegenbeli 0-0 után hazai pályán 4-0-ra verte a Levszki Szófiát, Varga Barnabás 2 gólt szerzett az első félidőben, Rezván Marin pedig 11-esből talált be. A norvég Viking a Dinamo Zágrábot verte 3-1-re, 5-3-as összesítéssel lépett tovább, a szlován Bratislava hosszabbítás után nyert 2-1-re a szlovén Celje otthonában. A nem bajnoki ágon az Olympic Lyon hazai pályán 2-1-re kikapott a Fenerbahçe-től, így a török csapat jutott tovább 3-2-es összesítéssel. A menetrendet ma este 7 órától sorsolják ki. Változékony időjárás lesz a mai napon, térségünkben délelőtt napsütésre lehet számítani, a széljárás gyenge marad, de a nap folyamán többször is várható csapadék. A hőmérséklet 23 fok körül alakul a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: távol.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
8: De melyik lazúrt válasszam?
7: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Pizza?
9: Ham!
5: Burger?
9: Ham!
5: Napi menü?
9: Ham!
5: Girosz?
9: Ham!
5: Éhes vagy?
9: Ham! Kattalj rá a kajára!
10: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
11: Star Rádió.
5: Star Rádió.
12: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

Nyári témák Erikával. Ez itt a Sztár Rádió, és benne a legnagyobb slágerek nyáron is. Mit tegyünk rovarcsípés esetén? Ez a nagy kérdés. A nyári esték egyik leggyakoribb kellemetlensége ugyanis a rovarcsípés, tudjuk mindannyian. Engem imádnak például a szúnyogok. Hát szúnyog, méh vagy darás, szinte mindenkivel előfordul, hogy egy jó szabadtéri programot egy apró csípés például megzavar. De nézzük, hogy mit tehetünk ilyenkor egyszerűen, otthon is kivitelezhetően. Szúnyog csípésnél az első szabály a szakértők szerint ne vakarjuk bármennyire is viszket, és ez nagyon nehéz megállni. Inkább mossuk le a területet tiszta vízzel, majd tegyünk rá hideg borogatást, ez gyorsan csökkenti a duzzasztást.

zalatot és a viszketést is. Nem szeretjük a szúnyogokat. Sokan használnak ilyenkor patikában kapható csillapító géleket vagy krémeket, amelyek segítenek enyhíteni a kellemetlen érzést egyaránt. De van egy régi, jól ismert házi praktika is, és ez nekem is bevált, az útifű levele. Ha találunk friss útifüvet, a levelét összemorzsolva vagy enyhén összezúzva tehetjük rá a csípésre, hűsítő, nyugtató hatása lehet, és sokan esküsznek rá a mai napig. Tehát, hogyha mély, darázs vagy szúnyogcsípés, bármilyen csípésetek van, akkor az útifű levele az egy fantasztikus gyógyszer erre a csípésre. Ha viszont a méh és a darázs is megcsíp, akkor először is nagyon fontos a nyugalom. A méh fullánkja például bent maradhat a bőrben, ezt óvatosan el kell majd távolítani, nem összenyomva, hanem finoman lekaparva. Ezután jöhet majd a fertőtlenítés, majd egy hideg borogatás, ami segít a fájdalom és a duzzanat csökkentésében. És ilyenkor is persze, amint mondtam, jól jöhet az útifű levele, hogyha épp kéznél van. Ha mezőn vagytok, akkor egyszerű a dolgotok, mert ott szinte mindenhol található útifű. Fontos azonban figyelni a komolyabb jelekre is, hogyha erős duzzanat, szédülés, nehéz légzés vagy rosszul lét jelentkezik, az már allergiás reakció bizony, ilyenkor azonnal orvosi segítség szükséges, vagy a sürgősségi osztályra kell bemenni. A legtöbb rovarcsípés viszont szerencsére egy kis odafigyeléssel gyorsan kezelhető, hűtés, tisztítás, nyugtatás, és már is sokkal elviselhetőbb lesz, a nyár pedig elviselhetőbb a legjobb zenékkel itt a Sztár Rádióban.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Jó lesz a búza termés. A Kossuthban tartják a portékát. Az FK Csíkszeredától igazolt a magyar bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Rekordmennyiségű lehet az idei búzatermés Romániában. Az Európai Bizottság Tudományos Szolgálata felfelé módosította a várható termés átlagot, így a búzatermés elérheti a 12,8 millió tonnát, ami meghaladhatja a tavalyi rekordot. A búza termő területe 2,3 millió hektár, a hektáronkénti hozam pedig 5,46 tonna. Ez utóbbi az elmúlt 5 év átlagánál 5 évvel magasabb. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium adatai szerint a nagyobb termőterület ellensúlyozza a tavalyihoz képest kicsi alacsonyabb hozamot. A kukorica esetében ugyanakkor lefelé módosították a várakozásokat, az idei termés várhatóan 7,4 millió tonna körül alakul. Sürgősségi auditot rendelt el Cseke Attila ügyvivő miniszter a gyógyszerek elérhetőségét felügyelő és monitorozó teljes rendszerben, miután több onkológiai készítmény hiánya miatt alakult ki botrány. A Rákbetegek Egyesületeinek Szövetsége nyílt levélben fordult Illié Bolozsár miniszterelnökhöz és az egészségbiztosítási pénztár vezetőjéhez, jelezve, hogy 3 alapvető daganatellenes gyógyszer jelenleg nem érhető el az ország több pontján. Cseke Attila elfogadhatatlannak nevezte, hogy nincs olyan digitalizált rendszer, amely valós időben mutatná a gyógyszerkészleteket. A miniszter szerint az audit célja annak feltárása, hol akad el a gyógyszerek eljutása a rászoruló betegekhez. Ezen a szombaton a megszokott helyen a Kossuth Lajos utcában lesz a portéka. A helyi termelők vásárát minden hónap utolsó szombatján tartják, a mostani vásár augusztus 29-én 9 és 14 óra között lesz nyitva. A magyar bajnok Győri Eto leigazolta az FK Csíkszered a fiatal labdarúgóját, Bödő Efraim Zoltánt, aki így Magyarországon folytatja pályafutását. A nagykárolyi születésű U19-es román válogatott játékos 2021-ben az Érmihályfalvi Unireától került Csíkszeredába, ahol a tavalyi szezonban mutatkozott be a román élvonalban, és már a nyitófordulóban gólt szerzett a bukaresti Dinamo ellen. Bödő eddig 36 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, ezeken 3 gólt szerzett, az idei szezonban pedig mind az 5 találkozón kezdőként szerepelt. A rájátszás visszavágóit játsszák az európai labdarúgó kupákban a főtáblára kerülésért. Az Európa Liga selejtezőjében ma este 9:30-tól a Ferencváros a török Trabzonsport fogadja, az odavágón a Fradi 1-0-ra győzött. 19 óra 30 perctől a román bajnok Krajovai Universitátja az örmény Ararat Arménia együttesénél játszik, az első meccsen 1-1 volt az eredmény. A továbbjutók az Európa Ligában, a kiesők a Konferencia Ligában játszanak majd. Változékony idő lesz ma délután is, csapadékot jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megerősödhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcsők,

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Hadnagy Viakolor.
12: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
13: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
14: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
15: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
16: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
17: Közérdekű hirdetés következik.
18: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
17: Közérdekű hirdetést hallottak.
19: Reklámot hallottak.
20: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Nyári témák Erikával. Mitől lesz igazán pihentető a szabadság? Ez a nagy kérdés. A nyár sokak számára egyet jelent a szabadsággal, és egész évben várjuk azt a néhány napot vagy hetet, amikor végre kiszakadhatunk a hétköznapokból, és mégis előfordul, hogy a nyaralás végén valaki azt mondja, jó volt, de valahogy nem sikerült igazán kipihenni magam. Na de az a nagy kérdés, hogy vajon mitől lesz tényleg pihentető egy szabadság? Az első és talán legfontosabb dolog, hogy ne akarjunk mindent belesűríteni néhány napba. Sokszor úgy indulunk nyaralni, hogy előre megtervezünk minden programot, ezt is meg kell nézni, oda is el kell menni, ezt is ki kell próbálni. És mire hazaérünk, hát jobban elfáradunk, mint előtte. Ezt amúgy én sem szeretem. A pihenés pedig nem attól lesz értékes, hogy mennyi mindent csináltunk. Néha éppen az a legjobb program, hogyha nincs program, szó szerint. Egy nyugodt reggeli, egy séta a tengerparton, egy jó könyv vagy egy hosszabb beszélgetés a családdal sokkal, de sokkal többet érhet, mint egy rohanós nap. Úgyhogy érdemes ilyenkor egy kicsit a telefonunkat is félretenni, nem kell minden pillanatot lefényképezni, vagy azonnal megosztani a közösségi oldalakon, a Facebookon, az Instagram, hogy hol járunk, merre járunk, mit láttunk. Ha néha csak egyszerűen megéljük az adott pillanatot, az sokkal maradandóbb élmény lesz, higgyétek el. A szakemberek is azt mondják, hogy már néhány nap lassabb életritmus is sokat segít a szervezetnek, jobban is alszunk, csökkenhet a stressz is, és a gondolataink is ki fognak tisztulni. És talán ez a szabadság igazi titka. Nem az számít, hogy milyen messzire utazunk, hanem hogy egy kis időre szálljunk ki a mindennapi mókuskerékből. Legyen időnk magunkra, a családunkra is, azokra a dolgokra, amelyekre évközben mindig azt mondjuk, hogy majd egyszer, hogyha nem dolgozunk. Ha ez sikerül megvalósítani, akkor a szabadságról nem csak szép fényképeket fogunk hazavinni, hazahozni, hanem valódi feltöltődést is. És végül talán ez a legfontosabb emlék, amit egy nyár adhat, úgyhogy én kívánom, hogy a nyár nektek adjon olyan szabadságot, amikor tényleg szabadságoltok, és tényleg kipihenitek magatokat, akár a Sztár Rádió társaságában, itt a legjobb zenékkel.
1: FM 100.8. Töltse kell

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt. A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.

0: Jó lesz a búza termés. A Kossuthban tartják a portékát. Az FK Csíkszeredától igazolt a magyar bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Rekordmennyiségű lehet az idei búzatermés Romániában. Az Európai Bizottság Tudományos Szolgálata felfelé módosította a várható termés átlagot, így a búzatermés elérheti a 12,8 millió tonnát, ami meghaladhatja a tavalyi rekordot. A búza termőterülete 2,3 millió hektár, a hektáronkénti hozam pedig 5,46 tonna. Ez utóbbi az elmúlt 5 év átlagánál 5 évvel magasabb. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium adatai szerint a nagyobb termőterület ellensúlyozza a tavalyihoz képest kicsi alacsonyabb hozamot. A kukorica esetében ugyanakkor lefelé módosították a várakozásokat, az idei termés várhatóan 7,4 millió tonna körül alakul. Sürgősségi auditot rendelt el Cseke Attila ügyvivő miniszter a gyógyszerek elérhetőségét felügyelő és monitorozó teljes rendszerben, miután több onkológiai készítmény hiánya miatt alakult ki botrány. A Rákbetegek Egyesületeinek Szövetsége nyílt levélben fordult Illye Bolozsár miniszterelnökhöz és az egészségbiztosítási pénztár vezetőjéhez, jelezve, hogy 3 alapvető daganatellenes gyógyszer jelenleg nem érhető el az ország több pontján. Cseke Attila elfogadhatatlannak nevezte, hogy nincs olyan digitalizált rendszer, amely valós időben mutatná a gyógyszerkészleteket. A miniszter szerint az audit célja annak feltárása, hol akad el a gyógyszerek eljutása a rászoruló betegekhez. Ezen a szombaton a megszokott helyen a Kossuth Lajos utcában lesz a portéka. A helyi termelők vásárát minden hónap utolsó szombatján tartják, a mostani vásár augusztus 29-én 9 és 14 óra között lesz nyitva. A magyar bajnok Győri Eto leigazolta az FK Csíkszereda fiatal labdarúgóját, Bödő Efraim Zoltánt, aki így Magyarországon folytatja pályafutását. A nagykárolyi születésű U19-es román válogatott játékos 2021-ben az Érmihályfalvi Unireától került Csíkszeredába, ahol a tavalyi szezonban mutatkozott be a román élvonalban, és már a nyitófordulóban gólt szerzett a bukaresti Dinamo ellen. Bödő eddig 36 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, ezeken 3 gólt szerzett, az idei szezonban pedig mind az 5 találkozón kezdőként szerepelt. A rájátszás visszavágóit játsszák az Európai Labdarúgó Kupákban a főtáblára kerülésért. Az Európa Liga selejtezőjében ma este 9:30-tól a Ferencváros a török Trabzonsport fogadja, az odavágón a Fradi 1-0-ra győzött. 19 óra 30 perctől a román bajnok Krajovai Universitátja az örmény Ararat Arménia együttesénél játszik, az első meccsen 1-1 volt az eredmény. A továbbjutók az Európa Ligában, a kiesők a Konferencia Ligában játszanak majd. Változékony idő lesz ma délután is, csapadékot jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megerősödhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám. Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: A

megfog, az utolsó katona a sorban, utoljára dobbant, az utolsó lövés a csendben.

0: like music. Star reklám.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt. A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
2: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
2: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
2: Csak augusztusban. Már a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: Jó lesz a búza termés. A Kossuthban tartják a portékát. Az FK Csíkszeredától igazolt a magyar bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Rekordmennyiségű lehet az idei búzatermés Romániában. Az Európai Bizottság Tudományos Szolgálata felfelé módosította a várható termés átlagot, így a búzatermés elérheti a 12,8 millió tonnát, ami meghaladhatja a tavalyi rekordot. A búza termőterülete 2,3 millió hektár, a hektáronkénti hozam pedig 5,46 tonna. Ez utóbbi az elmúlt 5 év átlagánál 5 évvel magasabb. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium adatai szerint a nagyobb termőterület ellensúlyozza a tavalyihoz képest kicsi alacsonyabb hozamot. A kukorica esetében ugyanakkor lefelé módosították a várakozásokat, az idei termés várhatóan 7,4 millió tonna körül alakul. Sürgősségi auditot rendelt el Cseke Attila ügyvivő miniszter a gyógyszerek elérhetőségét felügyelő és monitorozó teljes rendszerben, miután több onkológiai készítmény hiánya miatt alakult ki botrány. A Rákbetegek Egyesületeinek Szövetsége nyílt levélben fordult Illye Bolozsár miniszterelnökhöz és az egészségbiztosítási pénztár vezetőjéhez, jelezve, hogy 3 alapvető daganatellenes gyógyszer jelenleg nem érhető el az ország több pontján. Cseke Attila elfogadhatatlannak nevezte, hogy nincs olyan digitalizált rendszer, amely valós időben mutatná a gyógyszerkészleteket. A miniszter szerint az audit célja annak feltárása, hol akad el a gyógyszerek eljutása a rászoruló betegekhez. Ezen a szombaton a megszokott helyen a Kossuth Lajos utcában lesz a portéka. A helyi termelők vásárát minden hónap utolsó szombatján tartják, a mostani vásár augusztus 29-én 9 és 14 óra között lesz nyitva. A magyar bajnok Győri Eto leigazolta az FK Csíkszereda fiatal labdarúgóját, Bödő Efraim Zoltánt, aki így Magyarországon folytatja pályafutását. A nagykárolyi születésű U19-es román válogatott játékos 2021-ben az Érmihályfalvi Unireától került Csíkszeredába, ahol a tavalyi szezonban mutatkozott be a román élvonalban, és már a nyitófordulóban gólt szerzett a bukaresti Dinamo ellen. Bödő eddig 36 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, ezeken 3 gólt szerzett, az idei szezonban pedig mind az 5 találkozón kezdőként szerepelt. A rájátszás visszavágóit játsszák az Európai Labdarúgó Kupákban a főtáblára kerülésért. Az Európa Liga selejtezőjében ma este 9:30-tól a Ferencváros a török Trabzonsport fogadja, az odavágón a Fradi 1-0-ra győzött. 19 óra 30 perctől a román bajnok Krajovai Universitatea az örmény Ararat Arménia együttesénél játszik, az első meccsen 1-1 volt az eredmény. A továbbjutók az Európa Ligában, a kiesők a Konferencia Ligában játszanak majd. Változékony idő lesz ma délután is, csapadékot jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megerősödhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
7: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
6: Épp a Héra új színeit nézegetem.
7: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
6: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
7: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk színt az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
6: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
8: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: vissza!
1: I like music!
2: Sztár reklám! Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenni életed legfontosabb pillanatait.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 07 41 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

Baby. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: Jó lesz a búzatermés. A Kossuthban tartják a portékát. Az FK Csíkszeredától igazolt a magyar bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Rekordmennyiségű lehet az idei búzatermés Romániában. Az Európai Bizottság Tudományos Szolgálata felfelé módosította a várható termés átlagot, így a búzatermés elérheti a 12,8 millió tonnát, ami meghaladhatja a tavalyi rekordot. A búza termőterülete 2,3 millió hektár, a hektáronkénti hozam pedig 5,46 tonna. Ez utóbbi az elmúlt 5 év átlagánál 5 évvel magasabb. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium adatai szerint a nagyobb termőterület ellensúlyozza a tavalyihoz képest kicsi alacsonyabb hozamot. A kukorica esetében ugyanakkor lefelé módosították a várakozásokat, az idei termés várhatóan 7,4 millió tonna körül alakul. Sürgősségi auditot rendelt el Cseke Attila ügyvivő miniszter a gyógyszerek elérhetőségét felügyelő és monitorozó teljes rendszerben, miután több onkológiai készítmény hiánya miatt alakult ki botrány. A Rákbetegek Egyesületeinek Szövetsége nyílt levélben fordult Ilie Bolozsár miniszterelnökhöz és az egészségbiztosítási pénztár vezetőjéhez, jelezve, hogy 3 alapvető daganatellenes gyógyszer jelenleg nem érhető el az ország több pontján. Cseke Attila elfogadhatatlannak nevezte, hogy nincs olyan digitalizált rendszer, amely valós időben mutatná a gyógyszerkészleteket. A miniszter szerint az audit célja annak feltárása, hol akad el a gyógyszerek eljutása a rászoruló betegekhez. Ezen a szombaton a megszokott helyen a Kossuth Lajos utcában lesz a portéka. A helyi termelők vásárát minden hónap utolsó szombatján tartják, a mostani vásár augusztus 29-én 9 és 14 óra között lesz nyitva. A magyar bajnok Győri Eto leigazolta az FK Csíkszereda fiatal labdarúgóját, Bödő Efraim Zoltánt, aki így Magyarországon folytatja pályafutását. A nagykárolyi születésű U19-es román válogatott játékos 2021-ben az Érmihályfalvi Unireától került Csíkszeredába, ahol a tavalyi szezonban mutatkozott be a román élvonalban, és már a nyitófordulóban gólt szerzett a bukaresti Dinamo ellen. Bödő eddig 36 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, ezeken 3 gólt szerzett, az idei szezonban pedig mind az 5 találkozón kezdőként szerepelt. A rájátszás visszavágóit játsszák az európai labdarúgó kupákban a főtáblára kerülésért. Az Európa Liga selejtezőjében ma este 9:30-tól a Ferencváros a török Trabzonsport fogadja, az odavágón a Fradi 1-0-ra győzött. 19 óra 30 perctől a román bajnok Krajovai Universitátja az örmény Ararat Arménia együttesénél játszik, az első meccsen 1-1 volt az eredmény. A továbbjutók az Európa Ligában, a kiesők a Konferencia Ligában játszanak majd. Változékony idő lesz ma délután is, csapadékot jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megerősödhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
3: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
4: Ha fémmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
5: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
6: Figyelem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútor,

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: leblép. I like music. Sztár
1: reklám. Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
2: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
2: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
2: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár? Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Közelebb, közelebb hozzád. 100.8. 100.8.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
7: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
6: Épp a héra új színeit nézegetem.
7: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
6: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
7: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
6: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
8: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
9: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
9: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
9: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak!
9: Sztárrádió!
10: Sztárrádió! Sztárrádió! Sztárrádió!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
5: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
6: Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.
6: Gyrosz?
7: Ham.
6: Éhes vagy?
7: Ham. Kattalj rá a kajára!

0: Megyeszékely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
6: Reklámot hallottak!
7: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kösz vagy újíts meg egy akcióban résztvevő Omnia Sig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. Omnia Sig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
2: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

0: like music. Sztár reklám.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
5: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
4: Épp a héra új színeit nézegetem.
5: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
4: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszpakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
5: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
4: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
1: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
10: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
11: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
7: Reklámot hallottak!
4: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Kértél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
2: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkas Lakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok három nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkas Lakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!

hamarosan sem lazítunk. Hangulat és stílus. Stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.